Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Ért.

0: örökre itt hagytál. Azt mondtad, valamit elmondanál, de késő már.
1: Star Radio. Oh yes.
2: Hétvégén is társad.